Köszöntjük László nevű hallgatóinkat! A László férfi név, a szláv Vladislav névből fejlődött Ladisló, Lacló, László és László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. Rokon név Ulászló. Számos híres viselője van a névnek. Első Szent László magyar király, Almási László pilóta felfedező, Aracki László énekes, Csákányi László és Kabos László színművészek, Cseh László úszó, Dés László zeneszerző, Lőrincsel László író műfordító, Pap László ökölvívó és természetesen ön kedves László, a

0: lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: Most is nyitva van az ablak, minden úgy van, ahogy hagytad, néha hallom még a szavait. Itt felejtettél valakit a helyekkel, hol együtt bújtunk el, a játékot a végtelennek itt, idővel a gyerekkor nyarait. De végül csak egyedül vagyok itt, mert nem világgá indultam, csak játszani a sarokig. De végül csak egyedül vagyok itt, és még leszek is egy darabig, hisz mindenki happy endre vár valahol, a remény számokat hoz, de túl nagy a sor, elhagynak a csodák, csak becsap a sárga út, ugye még visszavár, mi sárba hult.

hiába haragnál, ha magad vagy, de magadnak sem maradtál. Kértem, hogy ne menj el, hogy ne unj meg, talán csak elveszett a retúrjegy. Így, ahogy te is él, is elveszek, mert nélküled én sem vagyok meg.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő, Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épületegyüttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsát zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyhén fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

Őrült szerelem, a Best FM-en 6 óra múlt 3 perccel, szombaton is. Jó reggel, Debrecen! Íme a ráadásnap, ami a munkanapokat illeti. Abban a tudatban tessenek szívesek lenni, ezen a furcsa szombaton felébredni, hogy lesz majd egy hosszú ünnepi hétvégénk augusztus 20-án. És lesz egy friss napkezdet ma reggel, vár 6 órakor. Lunch Money Louise-zal, aztán Dr. Déressel és Verép Tomival.

0: És az egyik legújabb zenei kedvencünk mellett jön majd az egyik legrégebbi és egyben megunhatatlan. Lionel Richie és a 80-as évek egyik legcsodálatosabb dala, a Hello. Ma Hello Debrecen, augusztus 8-a szombat. Jó reggelt mindenkinek a 104,6 MHz-en.
1: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: BRIAM Excellent minősítést szerzett a debreceni színpark első ipari csarnoka. Számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta el rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvény sorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit.
0: A tegnap érkezett hidegfrontnak köszönhetően, hát valamelyest felfrissült a reggelünk, 20 fok alatt, és tényleg 20 fok alatt 19 fok. Ennyi van Debrecen belvárosában. Hát ahhoz képest egy 24-25 fokokkal keltettük önöket ezen a héten, ez tényleg visszaesés. És napközben sem lesz 42-43 fok, mert tényleg a megérkezett hidegfront valamelyest teszi a hatását. Persze ennél azért drasztikusabb hatást vártunk volna. Csapadékból például hiába ígérték, ott, ahol mi lakunk, tegnap egy csepp sem esett. Vajon mi lesz majd ma, ezen a furi szombaton?
1: A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet. Éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.
0: Azt írja Viktor, hogy jó reggelt, Laci! Látod, hogy milyen hamar eljött a hétvége és az utolsó munkanap a héten? Ha-ha-ha! Norbi, jó reggelt, Laci! Már kezdtelek hiányolni, úton vagyok horgászni. Akkor egy kis szabad nap? Hát legyen szabad a mai napjuk, a munkahelyen is felszabadítjuk. Debrecen igazi zenei kedvenceivel lesz születésnapi sorsolás, névnapi sorsolás, adunk pizzát a reggel informátornak, és jönnek a kedvencek, Fazekas László vagyok, akinek szükséges, kellemes készülődést kívánok. 9 perccel múlt el 6 óra, ez Lunch Money Louise és a Bills.

0: Shakira, Burna Boy-jal és az idei labdarúgó világbajnokság hivatalos himnuszával.
1: Jó reggelt!
0: Ha már labdarúgás, akkor ma a szombat, holnap vasárnap, tehát játszik a Loki, érkezik a Nyíregyháza, az örök rivális. Hát nem túl jó előjelek, ami a konferencia Liga Kupa mérkőzést jelenti, vagy illeti, és a 0-3-at itt Debrecenben. Na hajrá, Loki! És hajrá, Debrecen! Augusztus 8-án, szombaton köszön mindenkit a megszokott hétköznap reggeli menetrend szerint, hétvégén Debrecen kedvenc rádiója. Az előbb Bódi László énekelt a Republikból, és hát erről jut eszembe, hogy ma augusztus 8-a a legcsodálatosabb nevet viselő, legcsodálatosabb férfi emberek névnapja. Ma ugyanis László napja van, de mielőtt elhalmoznának, tették ezt már páran, a névnapi jó kívánságokkal, hadd jegyezzem meg, én a normális László közé tartozom, a június 27-i Lászlókhoz, úgyhogy akkor már megkaptam mindenkitől, ami jár, amit nagyon köszönök, elraktároztam erre a napra is, úgyhogy megbocsájtom, ha nem küldenek névnapi üdvözletet. Viszont regisztrálhatnak Lászlókat, mert hogy mivel elég hosszú lesz az a reggel, de még milyen hosszú, hát én fogom majd valamikor 10 és 11 óra között kisorsolni a mai névnapi ajándékot, és a születésnapi ajándékot, és a reggel informátorának járó pizzát, utóbbira nem kell nevezni, csak közlekedési információt küldeni. Az előbb beszéltem Attilával, a mi füles barátunkkal. Attikám, remélem nem fogsz megfőni ma a gyakorlótéren. Egyébként nem, mert hogy az elmúlt napok 42-43 fokkához képest, jól látom, csak 41 volt. Ma 28-29 fok lehet. Ez valóban felüdülés, a hideg front megérkezett, és minimum 10 fokot visszavett az elmúlt napok csúcsértékeihez képest. Viszont az a fránya eső, az csak nem akarja a tiszteletét tenni. Pedig milyen jó lett volna egy igazi áztató, hűsítő esőre elaludni, ne legyünk tehetetlenek. Legalább fújt a szél, le volt kereszthúzat, és végre nyitott ablaknál lehetett aludni. Most meg ébredjünk ott, nyitott ablaknál, 7:30, nem, 7:30 előtt, 8 perccel. Milyen nap van ma? Szombat, ja nem, péntek, Lerner Ricsi énekel, ez a Hello, itt a Best FM-en.

Ugye, nem bántad meg? Ó, hát persze, hogy nem, újból együtt ébredünk. Jó reggel, Debrecen! És jó reggelt, bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. Ma augusztus 8-án és szombaton ritkán szoktak ilyenkor, ilyen tájt élő emberi hangot hallani a rádióból, de ez egy ilyen kivételes szombat, mert egy munkanap áthelyezés van. Na, forgalmat nem láttam azért, hogy ez ne ilyen hétvége hangulatú nap legyen. Kevesebben voltak, mint mondjuk tegnap reggel ilyenkor. Viszont a megszokott időben érkező DKV járatokkal szembe találkoztam. Ez annak köszönhető, hogy a DKV ma a járatait, legyen az villamos, vagy autóbusz, vagy trolibusz, van még olyan? Bocs, nem járok ilyenekkel, csak kerékpár. Szóval a DKV a járatait ma tanszüneti munkanapi menetrend szerint közlekedteti, tehát ugyanúgy, ahogy tegnap. Na nézzük a mai napot és a híres születésnaposokat. Kezdem a számunkra egyik legfontosabbal, Kölcsey Ferenccel. A himnuszunk költője 236 éve született 1790-ben. Aztán majd lenne 86 éves, az egyik legcsodálatosabb férfi hang, énekhang tulajdonosa, akit úgy hívtak, hogy Gregor József.

0: 86 éves lenne Gregor József, operaénekes, Gregor Bernadett apukája, Kossuth és Liszt Díjas baszbariton, akit 20 éve 2006-ban veszítettünk el, 66 évesen. És szintén nincs már velünk az énekesnő, akinek volt egy álma, mint ahogy általában, legyünk őszinték, mindenkinek van egy álma.
1: Mindenkinek van egy álma.
0: Valakinek több is.
1: Az enyém.
0: Neki pontosan ez volt az álma.
1: Van egy nagy-nagy ideálja.
0: Harangozó Terézia.
1: Az enyém, tele.
0: Vagyis, ahogy az egész ország ismerte, Harangozó Teri.
1: Mondos ideálja.
0: Kedvenc énekesnőnk, ma lenne 83 esztendős. És ma ünnepelni a 77. születésnapját Magyari Béla űrhajós. Tudjuk, ő volt a B játékos. Farkas Bertalan. Mellett, hát nem sok hiányzott, hogy ő legyen az első magyar a világűrben. Magyari Béla 77 éve született tehát. Kis sportolóval folytatjuk, 45 éves ma Roger Federer, világelső svájci teniszező, és ma ünnepli a 42. születésnapját Mihelis Norbert, magyar autóversenyző, akiket később még biztos köszöntünk, Keresztes Ildikó. 62 esztendős lett ma az énekesnő. Aztán The Edge, azaz David Evans, a U2 együttes alapító tagja, ma 65 esztendős. Brian Harvey, az E17-ből 52. GZ Chases, az NSYNC-ből kereken 50 éves. A 80-as évek kedvelt angol csapata a Madness formáció volt, ez volt a legnagyobb slágerük. Forman ma a 68. születésnapját ünnepli a Madnessből, de halljuk, kik ünnepelnek ma névnapot.
2: Köszöntjük László nevű hallgatóinkat! A László férfi név, a szláv Vladislav névből fejlődött Ladisló, Lacló, László és László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. Rokon név Ulászló. Számos híres viselője van a névnek. Első Szent László magyar király, Almási László pilóta felfedező, Aracki László énekes, Csákányi László és Kabos László színművészek, Cseh László úszó, Dés László zeneszerző, Lőrincsel László író műfordító, Pap László ökölvívó, és természetesen ön kedves László, aki a rádiót hallgatja.
1: Boldog névnapot kívánok neked, László.
0: Na, tessék, ezek után mondja valaki azt, hogy az egyik legnépszerűbb név a László. Lackó, Lackó, Pipa, Dohány, Zacskó, de utált, amikor ezzel húztak gyermekkoromban. Egyébként én a normális Lászlók közé tartozom, mint említettem volt korábban, június 27-e. Hát ma vannak a kevésbé normális Lászlók, akik ma ünnepelnek augusztus 8-án. Nekik is boldog névnapot kívánunk, az Eszmeráldáknak és a Gusztávoknak is, mert hogy ők is ünnepelhetnek. És ünnepel igazú születésnapot Vanessa Amorosi, ausztrál énekesnő, akinek a dala nyilván most nem kerülne be a reggelbe, ha nem lett volna 2000-ben a Sydney olimpiai játékok egyik hivatalos dala. Ezzel beírta magát a pop történelembe. A ma 45 esztendős Vanessa Amorosi, úgyhogy 8 perccel fél hét után ez az Absolutely Everybody.

0: miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden nap a kukás autón.
1: Mit jósolnak mára a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvényhelyszín. parkhill.hu.
4: Kohos, reálisan mérlegelheti lehetőségeit és terveit. A pillanatnyi siker nem biztos, hogy tartós lesz, persze a sok türelem és kitartás végül is

0: meghozza a várt eredményt. Bika. Ismét fontossá válik önnek a pénz. Ez sajnos azzal jár, hogy magánélete egy kissé zaklatott lesz. Az értelmetlen viták rengeteg időt és energiát kötnek le. Ikrek. Igen, aktív, rengeteg energiával rendelkezik, de stressz helyzetben könnyen indulatossá válhat. Partnere most érzékenyebb, mint máskor, így vigyázzon, nehogy megsértse őt önérzetében. Rák. Ma már nem szívesen dolgozik, de nem tudja megoldani, hogy valaki helyettesítse. Bár sikeresen halad feladataival, úgy gondolja, a jövő héten is ráért volna elintézni ezeket. Oroszlán. Még mindig van elég teendője, de bízik abban, hogy gyorsan végez feladataival, és már délután elkezdheti a jól megérdemelt hétvégi pihenést. Örül, hogy most többet költhet barátai vendégüllátására. Szűz. Túlhajtotta magát, így nem csoda, ha arra vágyik, hogy pihenés közben valaki kiszolgálja önt. Lehet, hogy elutazik valahová. Mérleg. A mezőgazdaságból élőknek még ilyenkor is akadnak tennivalói bőven, de ne aggódjon, a munka megvárja önt, vegyen ki szabadságot és engedje szabadon a vágyait. Skorpió. Otthonában minden a feje tetején áll, kénytelen sokat költeni a lakására, de a végeredmény megéri, teljes gőzzel előre a befejezésig. Nyilas. A hétvégi bevásárlás során találkozhat egy nagyszerű emberrel, akinek a kisugárzása elvarázsolja. Anyagi ügyeket most ne feszegessen, mert nagyon mellé foghat. Vak. Nincs ma csúcsformában. Aki kedvét keresi, azt észre sem veszi. Aki után epekedik, az ugyanezt teszi önnel. Vízöntő. Fogadjon el annyi meghívást, amennyit csak tud, főleg partikra vagy kisebb túrákra szólókat. Izgatóan új emberekkel találkozhat. Alak. Örömök és kisebb csalódások egyaránt érhetik. Ebből adódóan meglehetősen hullámzó lesz a kedélye.
1: Halljuk, mit bírnak a húrok. A Best FM-en szóljon a rock.

0: mert apa pici fia felnőtt, és országszerte kedvelik, nem csak Debrecenben, Debrecen szülöttét, Dániel Figergőt, aki hát elérte azt, hogy az idei Campus Fesztiválon nagy színpadot kapott. Teljesen méltán. Gergő, gratulálunk, és köszönjük a vidám ébresztőt. Ó, mamma mia! Készülünk a lakodalomra, és most nem csak mai lakzikra gondolok, hanem Gergő nagy hónapvégi lakziára. Ez lesz ugyanis a koncert címe. Figyelem, aki ma a polgármesteri hivatalba készül, ne tegye, mert bár munkanap áthelyezés van ma, augusztus 8-án, azért a nyári szabadságolás miatt a polgármesteri hivatalban nem lesz ügyfélfogadás. Tudják hol? A polgári hivatalban.
1: A polgári hivatalban. A polgárjelő hivatalban. A hivatalban. A polgármester hivatalban. A polgármester hivatalhoz a Jenő. A polgár Jenő hivatalban a Jenő úrhoz.
0: Na megvan, oda ne menjenek ma, jó? Mert a záróra. És ez Debrecen kedvenc rádiója. Emlékeznek még az S Club 7 nevű formáció. A angolok voltak, tini csapat. És a 90-es években szerettük nagyon őket. Persze egy-egy daluk azóta is feltűnik itt a zenei kínálatban. Jön a szubjektív top 3 az S Club 7-től. A harmadik helyen egy karácsony.

Azt írja Zoli, hogy éreztem, hogy be fogod játszani a polgárurat. Zolikám, ez kihagyhatatlan, nem lehet megunni. Soha-soha nem lehet megunni. Annak idején volt egy ilyen reklám, ugye? És volt egy ilyen együttes, hogy S Club 7, a csapatból Bradley McIntosh, ma születésnapos, 45 esztendős lett az S Club 7 frontembere, úgyhogy nálam a szubjektív top 3 number one-ja, a csapat első nagyslágere, 5 perccel 7 óra előtt.

0: 7 óra múlt 1 perccel, ugye ma szombat, de amúgy meg még csak egy hétköznap a munkás nap tekintetében, és hát a hétköznap 7 óra, akkor reggeli villám, voks, na nézzük, hogy hány embernek kellett felébrednie ma is és munkába indulni abból a csapatból, abból a lelkes csapatból, akik hétköznap reggelente rendületlenül voksolnak a reggeli villámderbiben. Mutatom a ma reggeli kínálatot, az egyes, az Ankara Echoza. Norbi, Norbi, ne ilyen gyorsan, hát várd már meg a többit. Na, ugye? Látod? Kellett neked kettes küldeni. Meghallotta az egyest, azt egyben módosított. Szóval Ankara Echoza. És a nyár egyik nagy slágere. Hát ha Norbi múlik, akkor megnyeri. Persze nem hallottuk még a másik két versenyzőt. Ez nem egy nyári sláger. Minden idők egyik legkedveltebb hazai dala. És ha feltűnik a Best FM zenei kínálatában, akkor rendszeresen szavaznak is rá Fenyő Miki bá és a Csók király. A hétvégi retro bulik alapalkotó eleme. És csajok, szingli csajok! Dóri akkor ezek szerint nem, és Kinga sem. Maradnak az egyesnél. Itt van a hármas Beyoncé és a Single Ladies. Szóval akkor Ankara Echoza, Csók király, vagy Single Ladies.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
2: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Hulló Péter rádiónak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
2: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Civisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdúhatház fenntartható fejlődéséhez.
0: Reggelre felfrissültünk, és már az éjszaka is sokkal kellemesebb volt. nyitott ablaknál lehetett aludni, és nem a forróság pumpált be éjszaka, hanem olyan kellemesen fújt a szél. Kereszt húzatot teremtők előnyben. Ma reggel 20 fok közelében, inkább alatta, mint sem felette a hőmérséklet. Persze az érkező és majd távozó hidegfrontnak köszönhetően marad a meleg idő, hogy mennyire? Hát ma 29 fok lesz, de a következő napokban egész nagy szórás. Dániel beszél még önöknek erről.
2: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdúbiharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: Köszönjük, Dani! És köszönjük a szavazatokat! Örömmel konstatálom, és nem kár örömmel, hogy nem csak nekem kellett ma korán felkelni, fura szombaton, hanem nagyjából ugyanazoknak, akik hétköznap is velünk vannak, bár van olyan, aki nem dolgozik, és van olyan, akinek horgászversenyre készül. Horgászversenyre? Na akkor, adjuk a bátorítást!
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled!
0: Úgy nyerjetek a horgász versenyen, ahogy ma reggel nyertetek a kiválasztott dallal. A Best FM-en. A jó reggel, Debrecen! Ez a Csók király.

0: azt írja Sanyi, hogy ő is a tanulói, a török zenét szeretnék. Sanyikám, megkaptátok, akkor nektek is munkanap a mai? Hát az oktatásban, a gépjárművezető oktatásban, hát nincsenek hétvégék. Minden nap egyforma, órabeosztástól függően természetesen. Na jó reggelt, Best FM! Bajban vagyok egy picikét a most lejátszandó szignállal, mert hogy az elvileg a pénteki napról szól, de egy picikét megmókoljuk, úgyhogy...
1: Készüljön velünk a hétvégére!
2: Végre...
0: Szombat! Végre szombat! Ez a szombat reggel, és igen, hát valakinek munkával telik, valakinek pedig...
2: A hétvégi pihenéshez is.
1: Best FM.
2: Mindig veled.
0: Mondjuk Jocinak és a tesójának ez pihenés, bár amennyire egy 24 órás horgász versenyt a tóparton pihenésnek lehet nevezni, azért figyelni is kell ott rendesen. Na jó, kapást kívánunk nektek, srácok, aztán majd számoljatok be az eredményről, jó? A muzsikát mi játsszuk, de csak halkan, jó, nehogy elriasszuk a halakat mondjuk a Single Ladies-zel, ami ma reggel a harmadik helyen végzett. Úgyhogy jön is Beyoncé mindjárt augusztus 8-án, László, Esmeralda, Ágost és Ágosta nevű kedves hallgatóink névnapján. Na, Gabikám, beértél a munkahelyedre? Azt írja, én is tekerek ezen a csodás szombati napon dolgozni, és így veletek vidámabban fog telni a napom. Úgyhogy köszönöm, hogy a hétvégét is vidámabbá teszitek. Igyekszünk, Gabriella, igyekszünk! A telefonszámunk 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Voltak páron, akik erre a csajos nótára szavaztak, akkor nekik következik a Single Ladies.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Elfogyott az ital? Irány a Méltrade Italház. Prémium italok, üdítők, snackek egy helyen. Kis és nagy kereskedelem magánszemélyeknek is. Méltrade Italház, Hajdúszoboszló, Rákóczi út 3-5.
2: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
3: Meleged van? Tisza ajtóablak. Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak. Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.

0: 80 péniket, a diszkodalát hallották. Ez volt a High Hopes, a szombat reggelben, ahol némi közlekedési információval folytatjuk. Ugye megvan, hogy végül is a héten nem adták vissza a Budai Nagy Antal egy szakaszát a forgalomnak, az továbbra is le van zárva. A munkálatok ideje alatt a Budai Nagy Antal utcai ágon továbbra is útlezárás van, és hát ideiglenes forgalom korlátozásra és útterelésekre kell továbbra is számolni. Annál a nagy beruházásnál, aminek így a kivitelezése augusztus 13-áig meghosszabbodik, tehát még néhány nap, és aztán visszaadják majd a forgalomnak. Az utolsó simítások következnek, ami majd a végleges jelző táblák és forgalmi jelek kihelyezését illeti. Ami pedig a belvárost, ugye ilyenkor normál esetben a nyáron le van zárva a Piac utca egy része, és sétáló övezetté van alakítva. De ma reggel nem, mert hogy a mai nap az munkanap, tehát ugye az elmúlt hetekben pénteken lezárták, és ez vasárnapig így volt. Most, ahogy a hétvégén is rövidebb, így a lezárás is a belvárosban rövidebb, tehát ma este fogják lezárni a Piac utca azon szakaszát, ami ugye vasárnap estig sétáló övezet lesz ezáltal, úgyhogy korzózzanak, sétálgassanak, üljenek ki a hűs estén, mert hogy azért elviselhetőbb az időjárás ezen a hétvégén, mint mondjuk az elmúlt hétvégén bármelyikén is volt. Jelenleg Debrecenben 20 fok van, és ma napközben lehet még 30 fok sem lesz. Na jó, azért azt elérjük a 30 fokot, de picivel akár még alatta is lehetünk. Jó utat kíván mindenkinek, Debrecen kedvenc rádiója.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: Ahol ezen a csodás hétvégi reggelen egy csodás énekesnőt köszöntünk a születésnapján, a 104,6 MHz-en. Talán már tudják is ebből a dalból, amit Balázs Fecóval együtt énekel, hogy ma lett 62 esztendős Keresztes Ildikó. Boldog születésnapot kívánunk!

0: eszébe a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Bármi szorosan kössön is össze embereket a barátság, szerelem és házasság, egészen komolyan csak maga magát és legfőjebb még gyermekét fogja fel mindenki.

Bruce Springsteen, vagy ahogy a világ ismeri, The Boss, a főnök, aki idén szeptemberben már a 77. születésnapját ünnepli. Igen, 77 éves lesz, és 3 évvel a 80-as előtt még mindig aktív, olyannyira, hogy új lemezt adott ki pár hónappal ezelőtt, és világturnézik. Na hát ilyenek az igazi főnökök. És a rockstárok, Bruce Frederick Joseph Springsteen, akit a szombat reggelben hallhattak. Igen, a szombat reggelben van itt egy kedves hallgatónk, aki meg is lepődött a hangomat hallva. Tündi! Azt mondja, tehát Laci, hát szombat van. De? Hát mondom, Tündikém, munkalapát helyezés, valamiért, azért én is vágyok egy hosszú pihenésre, majd augusztus 20-án azon a hétvégén, úgyhogy nem szeretnék majd a karneváli tevékenységem után bejönni egy ilyen reggel, úgyhogy bevállaltam a szombatot. Azt írja erre Tündi, hogy nem is tudtam. Hát figyelj, egy újszülöttnek minden vicc új. Következő muzsika szerintem nem lesz az, mert nagyjából, és most nem a korodra szeretnék utalni, te is csipáztad tiniként az NSYNC formációt, az NSYNC-et, akik a 90-es évek közepén alakultak meg az Egyesült Államokban. És hát a floridai Orlandóban, ott kezdték a ténykedésüket, és meghódították a világot olyan slágereknek köszönhetően itt a Subjektív Top 3, mint a

Vagy természetesen a bye bye bye. A csapat neve a tagok neveinek kezdő betűiből tevődik össze, vagyis hát betűiből, mert nem mindegyiknek a kezdő betűje az NSYNC. Közülük pedig akkor most jön Jay-Z, Chases, aki ma 50 esztendős lett, úgyhogy egy viszonylag ritkában hallható sláger, nálam a number one, it's gonna be me.

0: nem is jár.
1: Kis kece lányom, ha szombat reggelben, nem egy normál szombat reggel, hát hétköznap van félig, meddig sokaknak munkanap. Vannak olyan munkahelyek, ahol bezártak azért a mai napra, tudják, a polgármesteri hivatalban most sem lesz ma ügyfélfogadás a nyári szabadságolás miatt, úgyhogy az ügyeket ma ne intézzék. Hallgassák a Veszt FM-et otthon, bár ma sokkal kellemesebb időnk lesz, erről is beszél mindjárt Dániel önöknek. Miután érkezik a Supermódá. És ez a remek Bronski beat feldolgozás, a Tell Me Why. Augusztus 8-án a Lászlók ünnepelnek. Például ő is ott fent a Mennyországban.

0: Úgyhogy jön is majd a Best Kalendárium augusztus 8-án szombaton. Jó reggel, Debrecen! Pontosan 8 óra van a 104,6 MHz-en is.
1: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épület együttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsát zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénz pedig a vállalkozók adják ehhez.
1: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszályokosztakárok miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
2: Nap mint nap megadjuk a város ritmusát. Ez a Best FM.
4: A város hangja.

0: énekelt a Pest FM-en a szombat reggelben. Ez volt a Try, a 104,6 MHz-en. Jó reggel, Debrecen! Hát jó reggel, Lászlók! Ma a névnaposok, a főnévnaposok a Lászlók lesznek. Előjáróban csak annyit, hogy van a június 27-i László nap. Yes! És van az augusztus 8-ai László nap. Hát ha valaki azért ma is tartja, hát ha igen, akkor tartjuk együtt. Hát, én nem tartom, én június 27-én tartottam, de azért köszönöm a jó kívánságokat. Az eszmeráldák, az ágostok és az ágosták nevében is felfrissült a reggelünk. A tegnap megérkezett hidegfrontnak köszönhetően már csak 20 fok volt ma reggel, a 24 helyett, és napközben alig érjük el a 30 fokot. Jó, ha kisüt a nap és a szél lecsendesedik, akkor elég meleg lesz. A nap a süt, a szél még eléggé aktív. Napközben 28, 29, 30 fok lehet, de szeles lesz a szombatunk. Kedves Lászlók, akkor következzenek most önök!
1: Boldog névnapot! Boldog névnapot!
2: Köszöntjük László nevű hallgatóinkat! A László férfi név, a szláv Vladislav névből fejlődött Ladisló, László, László és László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. Rokon név Ulászló. Számos híres viselője van a névnek. Első Szent László magyar király, Almási László pilóta felfedező, Aracki László énekes, Csákányi László és Kabos László színművészek, Cseh László úszó, Dés László zeneszerző, Lőrincze László író műfordító, Pap László ökölvívó, és természetesen ön kedves László, aki a rádiót hallgatja.
1: Boldog névnapot kívánunk neked, László!
0: Akkor jöjjenek az ászlók a zenei világból, például Aracki László.

0: Például ez a dal is az ő szerzeménye. Aztán Cipő, Bódi László.
1: Rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd meg, rázd. A piros az alma, rázd meg jól a fát.
0: Ma reggel már énekelt, 6 és 7 óra között, csak mondom.
1: Rázd!
0: Dés László, magyar hangja, Presser Gábor.
2: Nagyot!

Azaz, Ellen Junior, és ma ünnepli a névnapját valahol ott fenn a Mennyországban, Komár Laci bácsival, Aracki Laci bácsival, és Bódi Lacival, Cipővel együtt, Benkő László, az Omega együttes billentyűse, a magyar Jean-Michel Jarre, a nyáriek asszonyával. Most a Lászlókat köszönti Debrecen kedvenc rádiója.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

kis történelem a Best FM-en, azzal folytatjuk a szombat reggelben, végre hétvége, a hétvégi pihenéshez is, és az áthelyezett munkanaphoz is, csak a Best FM augusztus 8-a 186 éve annak, hogy a Pesti Magyar Színház átnevezésével létrejön a Nemzeti Színház 1840-ben. 150 éve annak, hogy Edison szabadalmaztatta a sokszorosító gépét 1876-ban, ugye a fénymásoló ősét. És ha már találmányok, akkor A.T. Marshall nevéhez fűződik, hogy feltalálta a hűtőszekrényt, annak legalábbis egyik ősi formáját 1899. augusztus 8-án, azaz 127 éve. A következő történelmi eseményhez még zeném is van, már csak azért is, mert a történelmi kriminális eseményről egy film is készült, ez pedig az angliai nagy vonatrablás. 63 éve, 1963-ban volt a nagy vonatrablás, amikor is egy 15 fős banda 2,6 millió font készpénzt rabolt. A banda vezére egy bizonyos Buster Edwards volt, akinek az életéről és magáról a vonatrablásról film készült. Ez volt a címe, hogy Buster. A főszereplő maga a nagyszerű Phil Collins volt 1988-ban, ez pedig a film legszebb dala a Best FM-en.

Nagy Bogi, a reggelben szombaton, a hétvégi pihenéshez is csak a Best FM, illetve hát na, a jó dolgozó népet szolgáljuk, mert akik ott vannak éppen a munkahelyen és gályáznak, nekük is küldjük a jobbnál jobb zenei kedvenceket. Most például a U2 együttestől, talán a héten beszéltem már egy U2-dal kapcsán arról, hogy milyen döbbenet, hogy az ír rock együttest 1976-ban alapították, úgyhogy az 50. születésnapjukat ünneplik az idén, és ugyanazok a tagok 50 év múlva is együtt zenélnek, mint például Bono, Adam Clayton, Larry Mullen, vagy éppen a ma születésnapját ünneplő David Evans, azaz The Edge, úgyhogy itt vagyok már is a U2 legjobb dalaival, például a Pride-dal. Bár 1976-ban alakultak, azért a 80-as évektől számítanak a világ egyik legnépszerűbb zenekarának, olyan slágereknek köszönhetően, mint például ez. De a 80-as évek után maradtak a 90-es években is a csúcson, például ennek a daluknak köszönhetően. Whoa.

sőt, 2000 után is csak a slágereken. A Beautiful Day mellett a Sweetest Thing. Csak néhány szám az 50 éves együttessel kapcsolatban. Hozzávetőlegesen 173 millió eladott albummal büszkélkedhetnek, és 9 lista vezető lemezük jelen meg, csak Angliában, Amerikában 6, és 22 Grammy díjat nyertek. Na, ennek az együttesek az alapító tagja ma 65 esztendős lett, úgyhogy érkezik Debrecen kedvenc rádiójában. Szerintem mások szerint is a U2 egyik legjobb dala David Evans-el, azaz The Edge-el, ez a Vidor Without You.

0: Ez a szombat reggel, 9 óra van, jó reggelt a Best FM-mel, mindjárt a hírek után napjaink egyik kedvelt énekesnője. Taylor Swift érkezik majd. Aztán az az énekesnő, színésznő, akit sosem fogunk elfelejteni. Pedig már 4 éve, hogy nincs velünk. Olivia Newton-John. Jönnek a Best FM Rádió mai születésnapos hallgatói az óra végén, és a születésnapos zenei kedvencei, például Shawn Mendes. Oh, I've been shaking, I love it when you go crazy, you take all my inhibitions, baby. Ő is egy születésnapos előadó, és ő is érkezik majd a következő órában. Úgyhogy továbbra is csak a Best FM a áthelyezett hétvégi munkanaphoz, vagy éppen a hétvégi pihenéshez is, a 104,6 MHz-en.
1: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: BRIAM Excellent minősítést szerzett a Debreceni Színpark első ipari csarnoka, számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta a rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
1: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvénysorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.
4: Bárhol is vagy, ott van veled.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A kanadai énekes, dalszerző, gitáros, aki már Debrecenben is koncertezett, ami Phoenix arénánkban, Bryan Adams, és a Please Forgive Me a furcsa szombat reggelünkön. Egyébként mindjárt egy másik kanadai énekes dalszerzővel folytatjuk, igazából nem a rock, hanem inkább a pop műfajában lett világhírű, és őt is szívesen megnéznénk itt Debrecenben egy koncerten. De előtte akkor jó reggel Debrecen, 8:50, 9 perccel. Néhány fontos dolog augusztus 8-ával kapcsolatban, ami szombat, elvileg, hát majdnem gyakorlatban is, azért figyeljünk arra, hogy van, aki dolgozik, van, aki meg nem annyira. Például a polgármester hivatalban ma nincs ügyfélfogadás, tehát oda ne készüljenek. Aztán a DKV a járatait tanszünet munkanapi menetrend szerint közlekedteti, viszont a Zsuzsi erdei vasút járata hétvégi ünnepnap menetrend szerint halad, úgyhogy 10 perc múlva már nem érnek oda, attól függ, honnan indulnak, szóval 9:30 indul a Reuter utcáról, illetve délután 2 órakor, a 3-as hegy aljáról pedig 4:30 és 4:45 indulnak majd vissza a járatok, ez tehát a Zsuzsi, ami Zsuzsink hétvégi ünnepnapi közlekedési rendje. És akkor még egy dolog, amit mindenféleképpen kiemelnék, hogy ha most ez egy normál hétköznap lenne, akkor a Piac utca jelentős része le lenne zárva, ugye sétáló övezetté lenne alakítva, de nem, mert ma munkanap van, úgyhogy picit módosul ez a hétvégi lezárás. Ez konkrétan azt jelenti, hogy a forgalom korlátozás a Piac utcában a korábban bevezetett hétvégi rugalmas forgalomkorlátozás módosul ezen a hétvégén, mert ma este 6 órától augusztus 9-én, tehát holnap este 6 óráig lesz újból sétáló övezet a Piac utca. Köszönjük a megértésüket, és Vivien, köszönjük a Trafibox információt. De jó, azt hittem már mindenki alszik ma, a Trafiboxban a madárka nem, ez olyannyira igaz, hogy a budai nagyantalon aktív is lehet, úgyhogy csak óvatosan arra felé is.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És akkor kanadai énekes dalszerző. Akinek a karrierje sokakhoz hasonlóan 2013-ban indult, amikor feldolgozásokat készített az egyik nagy videó megosztó alkalmazásra. Aztán meg olyan slágereket énekelt, mint a Stitches, vagy a Street Your Bed.

együtt létet megpecsételték ezzel a nagy slágerrel. Shawn Mendesről beszéltem természetesen, aki most Camila Cabello nélkül érkezik a szülinapján. Ma lett ugyanis 28 éves.

0: Valaki a munkahelyen az áthelyezett munkanap miatt, valaki a hétvégi régiségvásáron a Nagyerdőben. Köszi Erika az információt, nem vasárnap, hanem ezen a rendhagyó szombaton. Ugye holnap játszik a Loki, gondolom ezért kellett átvariálni a dolgot, vagy nem tudom. És aztán valaki egyenesen a paradicsomból jelentkezett be. Hát persze, kinek mi a paradicsom? Norbiéknak, az tuti, hogy itt nem messze a tópart, ahol 24 órás horgász versenyen vesznek részt, és nem meg is volt a verseny indítása után az első halacska, kaptam egy fotót róla. Szóval Norbinak és a tesójának, Jocónak ott van a paradicsom, Péternek pedig és a feleségének, Julcsinak, most éppen Egyiptomban. Ó, szevasztok! Jó reggelt, Veszt FM! Egyiptomból is csak a 104,6 MHz. Kívánunk nektek, Petya és Julcsi, jó nyaralást, jó pihenést és jó rádióhallgatást. Annak a gazdinak pedig jó hírünk van, akinek lelépett otthonról négylábú kedvence, egy vízlakutyáról van szó. Laci telefonált az előbb, hogy a 48-as számú főút környékén, pontosabban a Szellő utca 8 szám alatt oda tévedt be a vizsla, és megette a kutyájának a kajáját. Ennye, bennye! Hát illik így bandázni? Úgyhogy, ha valakinek hiányzik egy jól ápolt, és most már igazán jó húsban lévő vizsla, akkor csak a Veszt FM, megmondom Laci telefonszámát. Úgyhogy segítsünk neki, hogy a hivatlan vendég hazataláljon, és hogy amúgy is jó legyen ez a névnap már, mint a Lászlóknak, akik ma ünnepelnek. Én nem. Én június 27-én már túl voltam ezen. Amin viszont még nem vagyunk túl, ez a férj keresés. Ré esetében 2 perccel fél 10 után mindjárt That is my husband.
1: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hogyan tudnék élni nélküled?
3: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
4: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak!
5: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
6: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
5: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
7: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték. Hey!

Egy egészen friss a Sámsoni úton közlekedőket, Enikő most küldte a fotót, fura dolog a Sámsoni úti vasúti átjárónál, a lámpa nem jelez, a sorompót félig felhúzták, a vonat pedig áll a kereszteződésben, amint a vasúti átjáróban a Sámsoni úton. Enci, köszönjük a friss tájékoztatást, reméljük hamar tovább gurul, mi is gurulunk tovább, egészen a 90-es évekig visszamenőleg, hiszen az újdonság után érkezik az Ace of Base, az újkori Abba együttes Svédországból, és a The Sign 8 perccel fél 10 után.

tájékoztat bennünket. A vonat nem vár tovább a vasúti átjáróban. Azaz tovább gurult, úgyhogy szabad a vasúti átjáró a Sámsoninál. Nem sokkal ezelőtt Enikő jelentkezett be onnan egy fotó erejéig, és mutatta, hogy bizony a lámpa nem működött a sorompó félárbócon, és a vonat meg lezárta a Sámsoni úti kereszteződést. De ez már múlt idő. És sajnos ez is múlt idő, mármint, hogy nincs velünk az a csodás énekesnő, akinek a 80-as években olyan dalait kedveltük, mint a

0: 73 éves korában, 4 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el a Pomádé női sztárja Olivia Newton-John.
1: Visszamegyünk Ausztráliába. Soha többé nem találkozunk.
2: Ne mondj ilyet, Sandy.
1: Pedig így van. Ez volt életem legszebb nyara, és most mégis el kell mennem. Nem igazság. Ne rossz el, Danny!
2: De úgy rontom el, Sandy, csak jobbá teszem.
1: Danny, ez a vége.
2: Dehogy is. Még csak most kezdődik.
3: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
4: Egy filmzene most. A Best FM-en.

0: Compete a Tempo, a város ritmusa, csak a Best FM, a hétvégi pihenéshez is, vagy éppen a hétvégi munkához áthelyezett szombati munkanap. Lesznek olyanok a mai születésnaposok között, akik igen dolgoznak, és lesznek olyanok, akik meg pihennek. Mondok is néhányat, szerintem Bodogán Szofi igen csak pihenős, mert 7 esztendős lett ma. A drága kis keresztlányom iskolás lesz szeptembertől, és repülő jegyet kért a születésnapjára egy külföldi tengerparti nyaralásra. Szofi drága, egy születésnapi torta mellé jó lenne? Valami kávézó és cukrászda ajándéka? Szerintem igen. És biztos, hogy Zsuzsanna is örülne ennek a tortának, mert hogy neki annyira nem volt kedvem a tortát sütni. Gondolom, még nem kezdett hozzá, abban a reményben, hogy megnyeri a kedvenc rádiójától. Molnárné, Bálint Zsuzsanna, aki saját magát nevezte be. Zsuzsikán, várunk majd egy nagyon komoly meglepetést, ha ott csörögnék. Vagy éppen csöröghetek Szutor Bettinánál, aki 26 éves ma, a kereszt szülei nevezték be. Klopcsa Gábornál, aki 32, őt a szülei, a testvérei, és Zolika, Gazdag Imréről a családja nem feledkezett el. A 43-on Bugyó Aliszt, a harmadik születésnapján a nagy család köszönti Nyíri Anikót, a kis testvére és a családja. Jó egészséget kívánunk, Anikó, és sok sikert neked a tortához, Mester Adriennek is, aki, hát amellett, hogy egyetemre jár, a Hajdú Szoboszlói strandon is dolgozik, diák melódia, és hát lehet, hogy ő nyeri éppen ma a tortát. Nincs olyan forróság, ugye, Adrien, most a Szoboszlói strandon sem, meg a Debrecenin sem, még nincs 10 óra, és csak 25 fok van, azért az elmúlt napokban ilyenkor már 32, meg 34 fokot mondtunk. De mondjuk még néhány nevet, Kis Attila nevét, aki a családja és a gyermekei, az unokái, 49 éves Attila, jó hamar lettél nagypapa, neveztek be. Matics Istvánné Gyöngyi, születésnapos ma, Gyöngyi mama 85 esztendős lett, Derecske elismert kiváló tanára, aki testnevelés, biológiát és földrajzot tanított, és tanítónéni mellett óvonéni Kovács Józsefné Rozika, akit a barátnője Erzsike nevezett be, a nyugdíjas óvonői klub tagja, és ma születésnapos. Rozika 3 gyermek édesanyja, van 6 lánya, 1 fiúnokája és 2 dédikéje is. Szarvasné Jó Anikó, Gazi János, Tóth Viktória, Nagy Iten, Hatházi Dánielné, Veres Györgyné Piroska, Zuborra Szabolcs, Abonyi László, Vitkovics Istvánné Ági, Szabó Imre, és már csak a nyertes, akit hívok mindjárt, hogy odaadjuk a mai születésnapi tortát.
1: Igen, tessék?
0: Kokas Márkó.
1: Igen.
0: Márkó, a kokas is neked kukorékolt ma hajnalban?
1: Hát, mondhatni.
0: Hát, a te napodnak a tiszteletére. És mondd csak, éppen dolgozol, azaz karosszériát lakatolsz, vagy pihensz?
1: Most jelenleg dolgozok.
0: Ó, hát akkor szolidaritást áralunk veled, mert hogy mi is dolgozunk Debrecen kedvenc rádiójában. A nagy különbség közöttünk az, Márkó, hogy mi nem nyerhetünk születésnapi tortát.
1: Húha, akkor most azt jelenti, hogy nyertem?
0: Egyrészt azért, mert nincs születésnapunk, meg nekem sem, bár sokan azt hiszik, hogy névnap van. Névnap sincs, neked viszont van. És nem csak születésnapod van, hanem mint a legszerencsésebb hallgató, egy születésnapi tortád is a Monami kávézó és cukrászda ajándéka.
1: Nagyon szépen köszönöm.
0: Nagyon úgy néz ki, hogy munka után egy hűsítő mohító tortát fogsz majd a barátnőddel és a tesóddal együtt elfogyasztani, mert hogy jó, a tesód meg a barátnőd nevezett be a születésnapodon, mi meg ehhez csak jó kívánságokkal és ezzel a születésnapi tortával tudunk hozzájárulni. Kívánjuk, hogy mi hamarabb legyen vége ennek a mai szombati munkanapnak. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
1: Gondolom, Best FM.
0: Nagyon jól gondolod. Gratulálunk!
1: Köszönöm szépen.
0: És még valaki.
2: A mai reggel informátora
0: Tóth Enikő, te lettél az így a
2: nyereménye, egy melans pizza.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Normál esetben ilyenkor azt szoktam mondani, hogy szép hétvégét mindenkinek, és jön a délelőtt, de hát ez nem egy normál eset, és nem egy normál szombat. Itt volt a reggel stábja, és még marad is egy órán keresztül. A következő órában

0: És a következő órában az eső is esni fog. Mondhatni, jön az eső ember. A Rain Man a születésnapján azonban úgy hallottuk, hogy esőre hát ma sem nagyon számíthatunk.
1: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Civisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdúhatház fenntartható fejlődéséhez. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
2: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

A Backstreet Boys, a Best FM-en Amerika kedvenc fiú csapata után jönnek az angolok, és ugyancsak boy bandről van szó, és ők is a 90-es években voltak nagy kedvenc formáció. Azt mondja, hogy 5 perccel múlt el 4:11, szokatlan időben a reggel hangja, bocsika, még ezt az egy órát bírják ki velem valahogy. És főképpen szombaton, amikor amúgy sem szoktunk sűrűn találkozni, de hát munkanap áthelyezés van, úgyhogy így a hétköznap reggel stábja némelyest itt volt ma Debrecen kedvenc rádiójában, ahova Ricsi közlekedési információja érkezik. Volt egy trafipaxunk, és talán még mindig van a Budai Nagyantalon, a Trafiboxban. Köszönjük szépen! Az újabb hír pedig az Epreskert utca 70 szám elől érkezik, ahol a szokásos módon beparkolva a parkológépjárművek közé ott lesz a Trafipax. Szép napot neked is, Ricsikén! Megvan még neked az East 17 együttes? Én nagyon szerettem őket, például a House of Love érte.

És mondjuk az Around the World című dalukért is. Brian Harvey 52 éves lett ma, ugyan már megvolt a születésnapi torta, az előző órában odaadtuk a reggel végén a legszerencsésebb Best FM rádió hallgatónak. Ebben az órában pedig keressük a legszerencsésebb névnapos Best FM rádió hallgatót. Újabb ajándékok, újabb nyereményjáték és újabb zenei kedvencek. Most az 8-17-től.

0: folytatjuk.
1: Reklám.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mikszáth Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
4: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartuffóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kohos, reálisan mérlegelheti lehetőségeit és terveit. A pillanatnyi siker nem biztos, hogy tartós lesz, persze a sok türelem és kitartás végül is meghozza a várt eredményt. Vika, ismét fontossá válik önnek a pénz. Ez sajnos azzal jár, hogy magánélete egy kissé zaklatott lesz. Az értelmetlen viták rengeteg időt és energiát kötnek le. Ikrek, igen, aktív, rengeteg energiával rendelkezik, de stressz helyzetben könnyen indulatossá válhat. Partnere most érzékenyebb, mint máskor, így vigyázzon, nehogy megsértse őt önérzetében. Rák, ma már nem szívesen dolgozik, de nem tudja megoldani, hogy valaki helyettesítse, bár sikeresen halad feladataival, úgy gondolja, a jövő héten is ráért volna elintézni ezeket. Oroszlán, még mindig van elég teendője, de bízik abban, hogy gyorsan végez feladataival, és már délután elkezdheti a jól megérdemelt hétvégi pihenést. Örül, hogy most többet költhet barátai vendégüllátására. Szűz, túlhajtotta magát, így nem csoda, ha arra vágyik, hogy pihenés közben valaki kiszolgálja önt, lehet, hogy elutazik valahová. Mérleg. A mezőgazdaságból élőknek még ilyenkor is akadnak tennivalói bőven, de ne aggódjon, a munka megvárja önt, vegyen ki szabadságot és engedje szabadon a vágyait. Skorpió. Otthonában minden a feje tetején áll, kénytelen sokat költeni a lakására, de a végeredmény megéri. Teljes gőzzel előre a befejezésig. Nyilas. A hétvégi bevásárlás során találkozhat egy nagyszerű emberrel, akinek a kisugárzása elvarázsolja. Anyagi ügyeket most ne feszegessen, mert nagyon mellé foghat. Vak. Nincs ma csúcsformában. Aki kedvét keresi, azt észre sem veszi. Aki után epekedik, az ugyanezt teszi önnel. Vízöntő. Fogadjon el annyi meghívást, amennyit csak tud, főleg partikra vagy kisebb túrákra szólókat. Izgatóan új emberekkel találkozhat. Alak. Örömök és kisebb csalódások egyaránt érhetik. Ebből adódóan meglehetősen hullámzó lesz a kedélye.
1: Ahol a zenei újdonságok mellett
0: egykori nagy kedvencei is szólnak.
1: Best FM.

0: szeretetével itt a Best FM.
1: Yes! Come on! Hey, Martinez!

It's so easy, hát ugye milyen könnyű velünk a Best FM-ben ezt a vacak munkanapot is átvészelni. De úgyis vacak, hát imádjuk, hogy dolgozhatunk, mert a munka nem esít. Bár én hamarosan leteszem a lantot, pontosabban ezt a mikrofont, hogy majd indulhasson a tényleg a délelőtt, bár már abban vagyunk, hiszen 3:45 előtt járunk 4 perccel. Ó, hát ő a kedvenc színészünk. Tudják, ez a Best FM, ahol a filmes dalokkal átélhetik legszebb filmes mozis élményeiket, emlékeiket is. Hogy az úrral kapcsolatban kinek mi volt az első élménye és emléke? Hát biztos nem a diploma előtt, mert az 1967-ben mutatták be. De jól játszott az Éjféli Cowboyban, a Kis nagy emberben 1970-ben, akkor születtem. Aztán a Pillangóban 1973-ban, a Maraton

0: Nagyon könnyen megjegyez lényegtelen dolgokat.
1: Igen, van ilyen. Mindjárt hozom a kávét.
0: Mondd, hogy csinálod? Mi a titka?
2: Nem tudom.
0: Az egész könyvet bevágtad?
2: Nem.
0: Az elején kezdted?
2: Igen.
0: Meddig jutottál?
2: G. Gotzaken. William Marshall Gotzaken.
0: Megtanultad a G-ig?
2: Igen, G.
0: A, B, C, D, E, F, G.
2: G, a G feléig.
0: Ez jó dolog.
2: Aha.
0: Tetszik nekem.
2: Aha.
3: 11-hez közel, gondolom, már rég túl vannak a reggeli öltözködésen. Tudják, egy nagyon fontos ruhadarab, amiből nem mindegy, hogy miért vesz fel az ember. Az a gatya.
0: Megőrülök! Nem mindegy neki! Nem mindegy neked, hogy hol veszed a gatyádat! Nem teljesen mindegy, a gatya az gatya! Akárhol veszi az ember Cincinnatiben vagy máshogy, a gatya az gatya! Gatya!
3: Boldog 89. születésnapot kívánunk Dustin Hoffmannak!

0: Hallelujah dalát hallották, 6 perccel 11 óra előtt a Best FM-en. Segítsünk Katikának, tegnap elhagyta a pénztárcáját, klasszik, piros színű női buksa, benne Terdi Katalin névre íratokkal, úgyhogy legalább azokat, jó? Akár úgy, hogy felhívja a Best FM-et, 500-540, akár úgy, hogy leadja majd, hát amikor ügyfélfogadás van, ma éppen nincs, a talált tárgyak osztályára az Újvárosháza, Kálvin tér, földszint 14-es ablak. Jó pihenést kívánunk ma, ugye ezt mondtuk többször is, nincs ügyfélfogadás a szabadságolás miatt. Áthelyezett munkanap ide, áthelyezett munkanap oda, a polgármester hivatal van. Nálunk viszont van névnapi sorsolás, a melans cukrászda ajándéka, hát vagy egy Lászlóé, vagy egy évfordulósé lesz.
1: Köszöntjük László nevű hallgatóinkat! A László férfi név, a szláv Vladislav névből fejlődött Ladisló, László, László és László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. Rokon név Ulászló. Számos híres viselője van a névnek. Első Szent László magyar király, Almási László pilóta felfedező, Aracki László énekes, Csákányi László és Kabos László színművészek, Cseh László úszó, Dés László zeneszerző, Lőrincsel László író műfordító, Pap László ökölvívó, és természetesen ön kedves László, aki a rádiót hallgatja.
2: Boldog névnapot kívánok neked, László!
0: Vannak házassági évfordulósok is, például Földiák Gábor és a felesége Anikó, boldog évfordulót kívánunk nektek, és Szabó Bálinnak és a feleségének Zitának szintén. És vannak Lászlók is, bár tény és való, hogy szerintem június 27-én több Lászlót neveztek, mint ma. Se baj, azért hívunk egy szerencsés nyertest. Páros meghívás a melansz cukrászda felajánlásában.
3: Halló.
0: Halló, Kovács László Dezső?
3: Igen.
0: László vagy Dezső?
3: László elsősorban, és utána Dezső.
0: Mert ha Dezső elsősorban, akkor nincs mit beszélnünk. És júniusi László, vagy augusztusi László?
3: Augusztusi László.
0: Jó, akkor jár a névnapi ajándék a kedvenc rádiótól.
3: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.
0: Ó, kicsit izgultam, mit válaszolsz, mert mondhatod volna azt, hogy Dezső, a László napot nem tartod, meg amúgy is nem most tartod, hanem június 27-én már túl voltál rajta. Azért a Lászlók nagy része szerintem ezt kipipálta júniusban.
3: Hát akkor nem volt rá alkalom, úgyhogy nem is jutott eszünkbe akkor.
0: Hát most itt vagyok, és Marica nevében is köszöntelek, úgyhogy ketten mehettek a melans cukrászda vendégül, lát benneteket, mint a nyertes, és aki benevezte. Van egy sütike, egy remek sütemény mellé, pedig egy jó cappuccino vagy kávé üdítő. Lehet együtt ünnepelni. Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
3: Beszefen, természetesen. A kedvenc rádió. Hát,
0: köszönjük a figyelmeteket, gratulálunk a nyereményedhez.
3: Nagyon szépen köszönöm, László, nagyon szépen köszönöm. Boldog névnapot neked is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Jújjúj, még egy zene, feltétlenül lejátszom. Legyen akkor az a László api névnapi ajándékom, bár tényleg nem ma tartom, viszont köszönöm a mai figyelmüket. Érkezik Tipau és a China in your hand. Aztán 11 órakor a hírekkel, most már tényleg délelőtt. Az előző 60 percben is az volt. Tipau és az együttes alapító tagja, aki ma ünnepli a születésnapját. Úgyhogy érkezik Paul Jackson, 65 éves lett.

0: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épületegyüttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsát zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénz pedig a vállalkozók adják ehhez.
0: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszályokosztakárok miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a Dio mintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbe zárt érték.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0: Debrecen zenei kedvencei hétvégén is. Hétvégén is. Ez a Best FM.
1: Mindig veled.
2: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Briam Excellent minősítést szerzett a debreceni színpark első ipari csarnoka. Számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta a rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoktatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
2: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvény sorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: Napfény, zene, jó hangulat, és a Best FM.
1: Ugye itt alszol, és én mutatom a várost, ugye itt alszol.
2: Sziasztok, mi vagyunk a TNT. Egy új TNT dal, egy új történet, és talán egy ismerős érzés. Ugye itt alszol, a legújabb.

0: ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat.
1: Mondja meg nyugodtan.
2: A Best FM-et.
3: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
4: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
3: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Cívisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdú-Hatház fenntartható fejlődéséhez. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Egy filmzene most.
0: Egy filmzene most.
1: A Best FM-en.

0: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épületegyüttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsán zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
2: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmány ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyedévente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
0: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, Magyarországon jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enyszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. Légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt.

0: Hazai, a Best FM-en.
1: Jó! A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Reklám. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni nélküled?
2: Demién Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gag.jegy.hu.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Tisza ajtóablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tisza ajtóablak. Böszörményi út 178.

0: Ha megkérdezik telefonon, hogy milyen rádiót hallgat,
1: mondja meg nyugodtan.
0: A Best FM-et.
2: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a Színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: BRIAM Excellent minősítést szerzett a Debreceni Színpark első ipari csarnoka. Számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta a rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizzenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
2: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvénysorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad. A

Best FM Debrecen, itt a 104.6-on, a szombat délutánban pörgetem a zenei kedvenceket, úton útfélen, csak is ezeket játsszuk, és hát most már azért itt vagyunk benne az augusztusban, és ilyenkor minden egyes napunk meg van számlálva. Tudják, itt arra gondolok, hogy hamarosan itt a szeptember. Egyelőre azért erre nem szeretnénk gondolni, de sajnos szembe kell néznünk a ténnyel, hogy erre kell készülnünk. Ami az időjárásunkat illeti, lehet, hogy már sokan nem is bánnák, hogyha egy kicsit hűvösebb és ősziesebb lenne az időjárásunk, de úgy tűnik, hogy a következő héten is 35-36 fokos maximummal kell számolnunk. A szombat délutánban szólnak a zenei kedvencek, tartsanak velem, Morvai Szűcsnikő vagyok.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
2: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték. Hey!

szombat délután is szólnak a zenei kedvencek itt a Best FM-en a 104.6-on is. Mától másodfokúra csökken a riasztás szintje, enyhül egy minimálisan a hőség. Az előttünk álló napokban ugyan enyhül a hőség, ám tartósan magas hőmérséklet. Továbbra is fokozott terhelés jelent a szervezetünk számára, ezért nagyon fontos az alapvető óvintézkedések betartása, például a rendszeres folyadékpótlás a déli órákban, ugye lehetőség szerint 11 és 15-16 óra között. Továbbra is ajánlott kerülni a tartósan napon tartózkodást és a megterhelő fizikai munkát. Fontos, hogy ilyenkor az a szabadtéri sportolást, a futást, a kerékpározást, vagy akár a kirándulást célszerű inkább a kora reggeli, vagy a késő esti órákra időzíteni. Nagyon fontos, hogy ha a mozgás során fejfájás, szédülés, gyengeség, rosszul lét jelentkezik, akkor azonnal fejezzük be, bármit is csinálunk, húzódjunk hűvös, árnyékos helyre, pótoljuk a folyadékot, és ha nem lennénk jobban, akkor pedig azonnal értesítsük a mentőszolgálatot. Nagyon fontos, hogy vigyázzunk magunkra és egymásra is, hiszen továbbra is maradnak ezek a 34-35 fokos maximumok, ami még mindig megterheli a szervezetünket. Egy egészséges szervezetet is nagyon megvisel.

Best FM Debrecen a 104-on, és hát ugye holnap rendezik meg a DVS Színyegyháza Spartakusz labdarúgó mérkőzést a stadionban, és a mérkőzés zavartalan lebonyolítása miatt, és a meccs zavartalan lebonyolítása miatt délután 3 órától egészen este 9 óráig a Nagyerdei körút, Pallagi út és Ady Endre közötti szakaszát le fogják zárni. A lezárás ideje alatt pedig több DKV járat is terelő útvonalon fog közlekedni, például 16, 22, 22Y-os, 24 és 24Y-os autóbuszjáratok is. Részletek a dkv.hu oldalon. Jó szurkolást mindenkinek, hajrá, Loki!

0: online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
2: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Civisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdú-Hatház fenntartható fejlődéséhez. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
4: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu. A hírek után

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Hogyan tudnék élni
2: nélküled? Demián Ferenc 80. Augusztus 16-án a Nagyerdei Víztoronynál. Jegyek gog.jegy.hu.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
5: Három új kedvenc fehér alapon. Megérkeztek az új Bianca pizzák a Belozzóba, ahol a krémes olasz sajtok három különleges ízvilággal találkoznak. A klasszikus Biancával, a szarvasgombás tartufóval és a karakteres koppával. Fedezd fel a pizza új oldalát a Belozzóban.
6: Tiszaajtó ablak. A hely, ahol mindig többet adnak. Tiszaajtó ablak. Böszörményi út 178.

0: FM, táncolj még!
1: Debrecen zenei kedvenceit játszom a folytatásban is, itt a Best FM rádióban, és hát ugye most már azért közeledik a debreceni virágkarnevál, és idén is az egyik legvidámabb és leglátványosabb kísérőprogram lesz majd augusztus 20-án reggel a karneváli élményfutás. Ezt hagyományosan ugye évről évre egyre többen vesznek részt rajta. Hiszen nem az idő eredmény, hanem a közös élmény, a mozgás öröme, és hát a színes karneváli hangulat állít akkor a középpontban. A futás 7:45-kor rajtol majd a Baltazár Dezső térről, de a program már korábban elkezdődik, hiszen a helyszíni regisztráció 6:45-kor lesz majd. És egyébként már most is lehet regisztrálni, keressék a hivatalos Facebook oldalon, vagy a hivatalos Facebook eseményben a regisztrációs felületet, de egyébként aznap reggel is van lehetőség. A résztvevők egyébként egy könnyen teljesíthető, mindössze 2,6 kilométeres távot futnak le a virágkarnevál útvonalát egyébként. És hát tényleg boldogan, vidáman, jól indítva a reggelt. Részleteket tehát itt találnak a hivatalos oldalon, vagy a www.debrecenivirágkarneval.hu.

FM Debrecen, itt a 104.6-on folyamatosan szólnak a zenei kedvencek. Nem győzök elégszer hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a folyadékfogyasztás is. Most ezen a nyáron szerintem kifejezetten oda kell arra figyelnünk, hogy mennyi folyadékot fogyasztunk. Ugye általában azért 2,5-3 liter folyadék szerintem az, ami már tényleg egy kellő mennyiség, kellő szint, és ettől teljesen jól vagyunk. Nincs belőle probléma egyébként, hogyha többet fogyasztunk, mert ha emellé mondjuk becsúszik még fél görögdínje, akkor aztán meg tényleg megvan a vízfogyasztásunk. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy ha útnak indulunk hosszabb útra, akkor megfelelő mennyiségű víz legyen az autóban is. Tehát ne induljunk el úgy, hogy nincs a kocsiban mondjuk legalább 2-3 liter ásványvíz, főleg, hogyha többen is vagyunk. Mindenkinél legyenek megfelelően ott a gyógyszerek, hogyha valaki esetleg olyan betegségben szenved, akkor mindenféleképpen fontos, hogy időben váltsa ki a patikában a gyógyszereit, úgy induljon el egy hosszabb útra, mindenféleképpen legyen nálunk fájdalomcsillapító, görcsoldó, illetve hogyha valamilyen balesetet szenvednénk, akkor azok is nagyon-nagyon fontosak. Én egyre inkább azt tapasztalom, hogy felkészültek az emberek, és akár mondjuk a belföldi hosszabb utakra is tényleg egy igazi patikával indulnak el, de nagyon sokan még külföldre sem indulnak el megfelelően. A másik pedig szerintem a biztosítás, aminélkül szintén ne lépjük ki az ország határát, mert nem tudjuk sajnos, hogy milyen problémák történhetnek külföldön, ezt már nagyon-nagyon sokszor említettük. Az ember nyilván nem arra számít, hogy a nyaralás közben majd neki szüksége lesz egy orvosi ellátásra, hiszen ezt senki nem szeretné, ezt mindenki el akarja kerülni, de nagyon fontos, hogyha szükséges, akkor ott kell, hogy legyen, és érdemes a biztosítás, úgyhogy erre is figyeljünk mindenféleképpen. Játszom a zenei kedvenceket a folytatásban is itt a szombat délutánban. Szuper napot mindenkinek!

Köszöntjük László nevű hallgatóinkat! A László férfi név, a szláv Vladislav névből fejlődött Ladisló, László, László és László alakokon keresztül. A szláv név elemeinek jelentése hatalom és dicsőség. Rokon név Ulászló. Számos híres viselője van a névnek. Első Szent László magyar király, Almási László pilóta felfedező, Aracki László énekes, Csákányi László és Kabos László színművészek, Cseh László úszó, Dés László zeneszerző, Lőrincsen László író, műfordító, Pap László ökölvívó, és természetesen ön kedves László.

0: Zenék.
1: Zenék.
0: Változatosan.
1: Best FM.
0: Best FM.
2: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épületegyüttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsán zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek, az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják ehhez.
2: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszályokosztakárok miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, majd Jász-Nagykunszolnokból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig hűl le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. A légmozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.
0: És most!
4: Indul az esti kívánság műsor
0: a Best FM-en.
4: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
5: Morvai Szűcsenikő, szóval innentől kezdve jöhetnek a kérések, a forró drót 500-540, vagy írhatnak is nekem 39-33-104-6. Pisti kérésével indítunk, aztán pedig a folytatásban hamarosan kiderül, hogy mivel érkezem.

0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Éttermet, kávézót vagy boltot üzemeltetsz? Vagy csak feltöltenéd az otthoni készletet? Méltrade Italház, Rákóczi utca 3-5, Hajdúszoboszló. Kis és nagy kereskedelem egy helyen.
2: Meleged van? Tisza ajtóablak! Gyere el új bemutató termünkbe, mert az árak most egy hétig befagynak! Hűsölj velünk a Böszörményi út 178 szám alatt, és az árak garantáltan hidegen hagynak. Tisza ajtóablak.
3: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
4: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
3: Részletek tanévkezdés.osam.hu.

0: halnak.
1: 30-as 9-33-104, Rebus itt írt nekem, hogy szeretné a barátnőjének kérni Majka egyik dalát, teljesen mindegy igazából, hogy melyiket, és azt üzenem neki, hogy hamarosan itt a lánybúcsút, egy jó nagyot fogunk szórakozni, egyébként 2 hét múlva tartjuk, az esküvő pedig majd szeptember közepén lesz. Na hát akkor az ifjú menyasszonynak szeretnék én is sok boldogságot kívánni előre, és hát persze jó készülődést itt a finishben, és hamarosan akkor itt a lánybúcsum, írjatok majd nekünk onnan is.

Szerkesztetem Debrecen a 104.6-on, és az Esti Kívánság műsorban pörgetem a zenei kedvenceket. Zoli választotta az anyukájának a következő felvételt, de nem hagyom ki Réka kérését sem. Előtte viszont még Marian választásával kapcsolatban szeretném jelezni, hogy az övét is lejátszom. Sziasztok, szeretnék kérni egy dalt a legjobb barátnőmnek, aki ebben a nagy melegben is dolgozik, egyébként kitartó, mert strandon dolgozik, és ő nem csobbanhat napközben, viszont nagyon-nagyon ügyesen szolgálja a vevőket, úgyhogy kitartás neki. Érkezik akkor a következő dal Fanninak.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: BRIAM Excellent minősítés szerzett a Debreceni Színpark első ipari csarnoka, számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta el rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagy mértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vesszük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoptatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
2: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvény sorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

Sziasztok, amit a 104-on is az esti kívánság műsor, ahol egymás után szólnak a zenei kedvencek. Barbara írt nekem, hogy az anyukáját szeretné meglepni, aki ma ünnepli a születésnapját. Igazi nagy születésnapi buli van, és hát hamarosan érkeznek a család többi tagjai. Egyelőre ez még számára meglepetés, de amikor már ez el fog hangozni a rádióban, akkor már mindannyian itt leszünk. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok a világ legjobb anyukájának. Isten éltesse, mi is ezt kívánjuk! Rám.

ezt a fem és az esti kívánság műsorét a 104.6-on. Dominika írt nekem, hogy a barátját szeretné meglepni Józsit, aki egész héten kitartóan dolgozott, ugyanis az egyik kollégája lebetegedett, és neki kellett túlórát vállalni. Egyébként futárként dolgozik, úgyhogy járja az országot. Bízom benne, hogy most az autóban ül, és hallgatja, amit üzenek neki. Nagyon szeretlek, és várlak haza. A kedvenced készül a brassói. Hát ezért már megéri minél előbb hazamenni, de azért csak óvatosan szeld az utakat, érkezik a kedvenced.

0: Csak hogy jó kedved legyen.
1: Ez.

Debrecen zenei kedvencei szóltak az elmúlt két órában, itt a 104.6-on, de a folytatásban is ezek várhatóak, viszont a kívánság műsort most már zárom. Holnap reggel majd a Szabó Anitával indíthatják a vasárnap reggelt, én viszont köszönöm, hogy ma is együtt rádióztunk. Hamarosan újra találkozunk az étteren keresztül. Morvai Szűcs Nikő vagyok. Vigyázzanak magukra. Hello, hello!

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő, Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívta fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
2: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Civisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdúhatház fenntartható fejlődéséhez. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.
0: A

0: 104.6 Best FM.
1: Ez a város ritmusa.
2: Végleg lekerült a napirendről a Természettudományi Múzeum debreceni költözése. A szájkárok jelentős összeget fizettek ki a biztosítók. Marad a nyárias idő. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nem valósul meg a Magyar Természettudományi Múzeum Debrecenbe költöztetésének korábbi terve, számolt be róla a Dehír. Az intézmény új megbízott főigazgatója szerint a költözés ügye végleg lekerülhet a napirendről, ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy a korábban Debrecenbe tervezett új épületegyüttes a jövőben Budapesten valósuljon meg. Babocsai Gergely elmondta, a múzeum vezetése szerint a következő időszakban az intézmény működésének stabilizálása és a szakmai fejlesztése kerül előtérbe. A nyilatkozat egy több éve napirenden lévő beruházás sorsán zárhatja le, amely korábban jelentős kulturális fejlesztésként szerepelt Debrecen jövőbeni tervei között. Tehetséggondozó programot indít a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az új tanévtől a hátrányos helyzetű fiatalokat segítenék a lemorzsolódás megelőzésében. Emellett gyakorlati tudást és vállalkozói szemléletet is adnának a résztvevőknek. Az iskolapadtól az első munkahelyig programról Nagy Elek az Iparkamara elnöke beszélt rádiónknak.
3: Igyekszünk a fiataloknak egy tanulmányi ösztöndíj programot adni. Itt mondjuk annyiról van szó, hogy egy minimál bérnyi összeget kapnak havonta, viszont mindig van egy mentor, aki követi őket, és ez egy nagyon fontos dolog, a vállalkozói mentorálás. Ezen kívül negyed évente ötletversenyeket, és nyilván ezt majd lehet folytatni. De a lényeg, hogy a kamara szervez hitelesítés garanciát vállal, és a pénzt pedig a vállalkozók adják.
2: Csak nem 1 milliárd forintot fizettek ki az aszály okozta károk miatt a gazdálkodóknak, derült ki az egyik hazai biztosító elemzéséből. Az adatok szerint a tartós csapadékhiány elsősorban az alföldi, szántóföldi növénytermesztésben okozott jelentős veszteségeket, és egyre gyakoriabbak az időjárási szélsőségekhez kapcsolódó kárigények is. A legtöbb aszálykárt térségünkből, így Hajdú-Biharból, Békésből, Magyarországból jelentették. A biztosító tapasztalatai alapján az elmúlt években folyamatosan nőtt az aszály miatt benyújtott bejelentések száma, ami jól mutatja a klímaváltozás mezőgazdaságra gyakorolt hatását. A szakemberek szerint a jövőben egyre nagyobb jelentősége lesz a megfelelő biztosítási védelemnek és az alkalmazkodást segítő mezőgazdasági megoldásoknak. Marad a nyárias meleg Debrecenben és térségében a következő napokban. Napközben 30 és 37 fok közötti csúcshőmérsékletre számíthatunk, míg az esti éjszakai órákban 15-20 fokig kül le a levegő. Az előrejelzések szerint Hajdú-Biharban csak enszortan fordulhat elő csapadék, elsősorban zápor és zivatarok formájában. Hallig mozgás többnyire gyenge, illetve mérsékelt marad.

0: party műsor, amivel házhoz visszük a legjobb bulikat. Jó estét, sziasztok! Kezdődik a szombat esti pörgés. Ez már itt a mai Club Best Of.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klubhelyszíne, a Tabu.
0: A következő két órában mixelve pörögnek a legnagyobb Best Of-em slágerek. Én DJ William vagyok. Tekerjétek fel a hangerőt, indulunk!

Please just rewind, let me shake it to the max.

0: friss hírek, aztán pedig jövünk vissza. Még egy óra mix vár ránk, úgyhogy nem mozduljatok.
1: A műsor partnere Debrecen kedvelt klub helyszíne a Tabu.
2: Nemzetközi fenntarthatósági minősítést kapott a színpark első csarnoka. Okos eszközök, szakértők szerint fontos a szülői minta. Kastélykerti esték Balmazújvárosban. Kis Dániel vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Briam Excellent minősítést szerzett a Debreceni Színpark első ipari csarnoka. Számolt be róla a Dehír. A nemzetközileg elismert tanúsítvány azt igazolja, hogy az épület kiemelkedő fenntarthatósági és energiahatékonysági követelményeknek felel meg. Az értékelés során többek között az energiafelhasználást, a környezeti terhelést, a vízgazdálkodást, valamint az épület használóinak komfortját és az egészségvédelmét is vizsgálják. A beruházók célja, hogy a fejlesztés hosszú távon is fenntartható és korszerű munkakörnyezetet biztosítson a betelepülő vállalkozások számára. A színpark fejlesztése Debrecen gazdasági növekedésének egyik fontos eleme, amely új munkahelyek létrehozásához és a térség versenyképességének erősítéséhez is hozzájárulhat. A minősítés megszerzése egyúttal azt is jelzi, hogy a környezettudatos szemlélet egyre nagyobb szerepet kap az ipari beruházások megvalósításában. A szülői minta is befolyásolja, miként viszonyul a gyermek az okos eszközökhöz. A túlzott képernyő használat akár a szülő-gyermek kapcsolatra is hatással lehet. Mondta a rádiónak Somogyi Ákos, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság gyermekvédelmi főosztály vezetője.
3: A körülöttünk lévő digitális eszközök nagymértékben zavarhatják a kapcsolódást. Itt gondolhatunk arra is, hogy kifejezetten a kezünkbe vettük, és mi magunk akarunk valamit ezeken az eszközökön megnézni. Érdemes szülőként végig gondolni, hogy mik azok a szituációk, amikor a technikai eszközöket ki szeretnénk a kapcsolatunkból zárni. Lehet szó egy szoktatás, egy altatási folyamatról, amikor akár csak egy telefon megzizdenése is, ami figyelmünket elveheti, és ezáltal a gyermek érzi és látja is, hogy egy zavar alakult ki ebben a kapcsolatban. Ez egy olyan mintát tartalmaz, amely később a gyermekben is ilyen folyamatokat alakíthat ki, zavarhatja az egyéb szociális kapcsolatait.
2: Koncertekkel és kulturális programokkal tér vissza a Kastélykerti esték Balmazújvárosban, számolt be róla a HAON. A rendezvénysorozat célja, hogy a nyári időszakban változatos kikapcsolódási lehetőséget kínáljon a helyieknek és a városba látogatóknak egyaránt. A szervezők több zenei és kulturális programmal készülnek, amelyek között könnyű zenei koncertek és családi események is helyet kapnak. A Kastélykerti esték az elmúlt években a település egyik meghatározó nyári rendezvényévé vált, amely minden korosztály számára kínál élményeket. A programoknak a város egyik legszebb közösségi tere ad otthont, ahol a látogatók kellemes környezetben tölthetik el a szabadidejüket. A szervezők bíznak abban, hogy idén is sokan választják majd a rendezvénysorozat eseményeit. A következő napokban is kitart a meleg időjárás Debrecenben és környékén. A nappali órákban 30 és 37 fok között alakul a hőmérséklet, éjszaka pedig 15-20 fokos minimumokra számíthatunk. Csapadékra helyenként van esély Hajdúviharban, leginkább záporok vagy zivatarok kíséretében. A szél általában mérsékelt marad.

0: Hogyha bulisztok, akkor jó pörgést ma éjszakára. Ha pihentek, akkor jó pihenést. Egy hét múlva találkozunk. Sziasztok!
1: Józsán és a belváros közelében is folytatódott a közvilágítás fejlesztése, megújulnak az egyetemtéri park szobrai. Marad a melegebb idő. Kis Dániel vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Újabb városrészekben korszerűsítették a közvilágítást Debrecenben, számolt be róla a Dehír. A fejlesztések ezúttal Józsát, valamint a belváros közelében fekvő utcákat érintették, ahol energiatakarékos ledes lámpatesteket szereltek fel. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés, miközben csökken az energiafelhasználás és az üzemeltetési költség is. A munkálatok során több utcában új világítótesteket helyeznek üzembe, illetve korszerűsítik a meglévő hálózatot. A városvezetés szerint a közvilágítás fejlesztése a következő időszakban is folytatódik, Debrecen különböző városrészeiben. Rendszeresen vizsgáljuk át a bőrünket, erre hívja fel a figyelmet a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter rádiónknak elmondta, ha bármilyen új vagy szokatlan elváltozást észlelünk, minél előbb forduljunk bőrgyógyászhoz.
3: Rendszeresen havonta vizsgálják meg az anyajegyeiket. Ha ezek között valamelyik megváltozik, megváltozik a színe, az alakja, a mérete, a pigmentáltsága esetleg kiemelkedővé válik, akkor avval forduljon bőrgyógyászhoz. Tegye ugyanezt, hogyha egy új elváltozás jelenik, és ez nem kell feltétlenül pigmentált, barna, sötét színű, fekete legyen. Ha egy színtelen elváltozás jelenik meg, azt is érdemes megmutatni bőrgyógyásznak. Sok-sok anyajegy között, ha egy kilóg máshogy néz ki, más a színe, más az alakja, akkor azt is érdemes megmutatni.
1: Felújítják Debrecenben az egyetemtéri park köztéri szobrait, számolt be róla az unide.hu. A restaurálási munkák célja, hogy megőrizzék az alkotások művészeti és kulturális értékét, valamint hosszú távon is biztosítsák megfelelő állapotukat. A szakemberek megtisztítják a szobrokat, kijavítják az időjárás okozta sérüléseket, és elvégzik a szükséges állagmegóvási feladatokat. Az egyetemtéri park a Civisváros egyik legjelentősebb közösségi tere, ahol a felújított alkotások a jövőben is méltó környezetben fogadhatják az egyetem hallgatóit, dolgozóit és a város lakóit. Tovább folytatódik a Hajdúhatházat érintő Altea program, amelynek célja a település társadalmi felzárkóztatásának támogatása, számolt be róla a HAON. A kezdeményezés keretében a Hajdú-Bihar megyei kormányhivatal és partnerei számos olyan programot valósítanak meg, amelyek az oktatás, a foglalkoztatás és a közösségfejlesztés területén nyújtanak segítséget a helyieknek. Az Altea program hosszú távú célja, hogy a helyi adottságokra építve teremtsen új lehetőségeket a település lakói számára, hozzájárulva ezzel Hajdúhatház fenntartható fejlődéséhez. Marad a melegebb idő Debrecenben és környékén a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet 30 és 37 fok között, addig az esti éjszakai órákban a napi minimum hőmérséklet pedig 15 és 20 fok között alakul majd. Csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő Hajdú-Biharban az előrejelzések szerint, leginkább zápor vagy zivatar formájában. A szél többnyire mérsékelt lesz.

0: Az önök hangja Debrecen hangja.
1: Best FM.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akkor...